Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shal